0: feladatokat lát majd el. A kormány átalakítja az élelmiszerlánc felügyelet területi rendszerét is, a járási feladatokat megyei szintre szervezik, a NÉBIH pedig további hatásköröket kap. Átadták a Mórahalmi Nagyszéksóstónál épült látogatóközpontot és gólyamenedékházat. Az épületben interaktív kiállítás mutatja be a térség élőhelyeit, valamint a fokozottan védett növény- és állatfajokat. A csaknem 1,5 milliárd forintos beruházást az Európai Unió támogatta. Többnyire derült az ég, csak elszórtan vannak fátyolfelhők. Délnyugaton záporok, zivatarok kialakulhatnak. Mindenütt sok lesz a napsütés. Napközben 24-29 fok várható.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. Tesztelünk, értékelünk, kritizálunk és jó tanácsokkal látunk el minden közlekedőt, évszaktól és járműtől függetlenül. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: A stúdióban megérkezett Varga Zsombor, a Jiri közép-kelet-európai marketing igazgató, és hát vele beszélgetünk az újdonságról, a Jiri E2-es modelljéről, amelyel a kis kategóriába támadnak, és többféle akkumulátor mérettel, hatótávval érkezett meg az autó. Ja, és egyébként, amit már megszokhattunk a Jiri világában, hogy nagyon-nagyon agresszíven árasztak, tehát komolyan bedobták magukat a versenybe, de hát akkor először is jó reggelt neked.
2: Jó reggelt, szervusz, és üdvözlöm a hallgatókat. Is.
1: A Jiri-nek az E2-es autója, amit egy városi autónak apostrofálnak, ehhez mérten van egy tisztességesen nagyméretű belső tere, becsületes méretű csomagtere, előre még kapunk egy frankot is, ami egyébként hát szerintem a kategóriában a legnagyobb. Na de akkor jöjjön az E2.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát gyakorlatilag ugye az E2 az a Jiri-nek a legújabb a magyarországi piacon debütáló modellje, egyébként egy 2025 óta irodó sikertörténet. Ekkor debütált ugyanis a modell, és rögtön nem csak Kínának a legnépszerűbb autója lett egyébként, hanem a világ legnépszerűbb kis autója, hiszen Kína mellett gyakorlatilag Dél-Amerikában, Afrikában, Ausztráliában is debütált, és óriási sikerrel, olyannyira, hogy tavalyi évben 465 ezer darabot adtak ebből a világszerte, ezzel egyértelműen torony magasan a legkelendőbb AB szegmensű kis autó lett a világon, úgy, hogy egy tisztán elektromos meghajtású autóról beszélünk, tehát semmilyen egyéb alternatív meghajtás nem kínálunk hozzá, és hát ugye azt várjuk, hogy pont ezért, ugye Magyarországon is minden korábbi népszerűbbé és trendibbé tudja tenni, és hát persze elérhetőbbé, ugye beszéltünk itt előbb az árakról, a tisztán elektromos meghajtást. Ugye gyakorlatilag kis autóról beszélünk, de ez megtévesztő lehet, hiszen ez egy 4135 mm, tehát több mint 4 méteres, 4,1 méteres autó. A kategóriájában, ami ez a B-szegmens, tulajdonképpen a legnagyobb autó között, a top 10 értékesítési ranglisten top 10 szereplők közül egyértelműen a legnagyobb autó egyébként ez, ami nem csak fizikai méreteiben, hanem tágasságában is az egyik legtágasabb, hanem a legtágasabb autó, hiszen gyakorlatilag ugye miután dedikáltan tisztán elektromosra fejlesztették, és erre a padlólemezre került, ugye maga az akkumulátor, az a padlólemeznek a részét képezi, rengeteg védelmi zónával.
1: Ennek na, köszönhetően... egy pillanat, na, akkor most nem hagylak beszélni, mert hogy éppen most nézte meg az Euro NCAP legújabb töréstesztjét, ami egyébként már a legszigorúbb előírások alapján készül. Tehát itt a baleset utáni beavatkozás és mindenféle más egyéb benne van. Gyakorlatilag a Jiri E2-es modellje elhozta az 5 csillagot, és ez nem sikerült minden európai konkurensnek se.
2: Így igaz, méghozzá ráadásul a kategória a legjobb értékek között szerepeltek a Jiri E2 értékei, és ugye ez a minden korábbinál szigorúbb 2026-os Euro NCAP szabványok szerinti megméretet is jelentette. Kicsit azt mondom, hogy lehet, hogy ez várható is volt, mi mindenképpen vártuk, ugye azt tudni kell a Jiriről, hogy a világ legnagyobb és legfejlettebb autóipari biztonsági központja a sajátunk, ugye ez 2025. decemberében nyílt, és egyébként a csoporthoz tartozó Volvohoz hasonlóan, ugye a Jiri csoporthoz tartozó Volvohoz hasonlóan, a Jiri márkának is az alap DNS-e maga a biztonság, és maga az az üzenet, hogy mi demokratizáljuk a biztonságot, tehát minden egyes aktív biztonsági rendszer, vezetés támogató technológia, a 7 légzsák és minden egyéb, bármelyik modellünk legyen szó az E5-ről, a Star-ről vagy az E2-ről, a belépő Pro felszereltségnél már ugye a modell részét képezi, tehát nem azt gondoljuk, hogy ez nem lehet kompromisszum tárgya, hogy a legmagasabb szintű biztonsági technológiákat és szerkezetet kapja meg az autó, és hát ugye amikor ezt dedikáltan egy globális modellnek fejlesztették, és nem titkolt célra, hogy ugye a többi kontinens meghajtását követően Európában is nagyon-nagyon komoly ismertséget és elismertséget szerezhessen a Jiri-nek, és ennek köszönhetően minden globális modellünk még külön az alap márka DNS-en túlmutatóan és egy kifejezetten komoly hangsúlyt kap a biztonsági fejlesztések kapcsán.
1: Olyannyira bocsánat, egyébként... egy pillanatra beleszólok, részint majd zenélünk egyet, másrészt meg ugye nagyon fontos, hogy annak idején, amikor a Jiri megvásárolta a Volvo-t, akkor tulajdonképpen az összes technológiát fejlesztés és mindaz a tudás, ami ott több 10 év alatt összegyűlt biztonsági téren, az bekerült a Jiri-nek a nagy adatbázisába, és az még segített abban, hogy ezeket tovább fejlesztve, gyakorlatilag ugyanúgy a mérnök csapatot bevonva ebbe a munkába, gyakorlatilag valóban egy nagyon-nagyon biztonságos autócsalád született meg vele, de zenélünk egyet, és akkor jövünk vissza.
0: Jazzy. Jazzy. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, még mindig itt van velünk Varga Zsombor, a Géri Közép-Kelet-Európai Marketing igazgatója, meg vele együtt ugye begördítettük ide a Jazzy Streetre az E2-es változatot, amelyik Európában meg a nagyvilágban a kis autó kategóriában a támadó fegyveretek.
2: Így igaz, és mielőtt elkezdtük volna körbejárni, rögtön belementünk abba, hogy gyakorlatilag a kategória legbiztonságosabb autójának egyikeként megszerezte az Euro NCAP-nek a 2026-os szabvány szerinti 5 csillagos minősítését, és egyben egyébként az NCAP, tehát az Ausztrál és gyakorlatilag az ázsiai minősítést az európain túl. Ami nagyon érdekes egyébként, hogy ilyen tekintetben mondhatjuk azt, hogy picit hazai terepez, amellett ugye a Geely márka DNS-e a biztonság, maga ez a biztonság terület, az, hogy érdekességként érdemes megjegyezni, hogy a 2029-es, tehát a 3 év múlva életbe lépő Euro NCAP és NCAP szabványok bizonyos paraméterei tekintetében, például a Geely csoporthoz tartozó egyik Zikör modell szolgál alapul, tehát azt benchmarkolják tulajdonképpen. Egyébként az aktív biztonsági technológiáknak a területe, és az, hogy ugye ezek a úgynevezett ilyen fantomriasztások, amik sokaknak megkezdették már az életet, azt gondolom, mint az elmúlt években, hogy ugye indokatlanul fékez az autó hirtelen, tehát olyat jel az, amit valójában nincs ott, de ezekben nagyon magas szintet képvisel, amellett, hogy persze ugye a teljes karosszéria szerkezet például nagyon magas arányban használ ultraszilárdságú acélokat, ott a 7 légzsák, ugye alapfelszereltségként, vagy éppen a több mint 30 aktív biztonsági rendszeres vezetést támogató technológia, amit megkapott az autó. Ezek mind-mind erről szólnak. De ha kicsit hátra lépünk és megnézzük kívülről, mert érdemes szerintem, akkor azt láthatjuk, hogy ugye egy mosolygós karaktere van az autónak, és tulajdonképpen itt a dizájnerek mutatták nekünk ugye ezeket a dizájn tanulmányokat, hogy arra törekedtek, hogy maga az autónak a frontja egy ilyen mosolyt tükrözzön, és a vidám karaktert
1: rávigyorogtatok a világra.
2: Így igaz, és ezt a vidám karaktert még próbálják ugye hangsúlyozni az egészen vagány színvilággal, ami elérhető az autóhoz, tehát ugye van itt már az európai kínálatban is a standard színek mellett például rózsaszín, vagy éppen zöld kivitelben is alapból rendelhető az autó, ami különösen markáns és vagány tud lenni, amikor ugye a magasabb felszereltségnél, a Max Plus vagy az Ultra felszereltségnél elérhető fekete tetővel társul. És hallgatóknak elárulok egy titkot, én megmondom őszintén, 25 éve ugye dolgozom az autóiparban, és ennek ellenére soha életemben nem vásároltam még új autót, nem volt valahogy rá szükség, ugye volt egy vállalati autónk, és emellett pedig ugye a feleségemnek volt autója, de sosem vásároltunk új autót, és most ez a Geely E2-es az, amelyet pont ebben a rózsaszín bitón ultra felszereltségben.
1: Igen, de egy ilyen sima rózsaszín, tehát egy ilyen metálos,
2: igen, nagyon elegáns, nagyon szép színe van, és tehát senki ne a hirtelen Barbie rózsaszínt képzelje, hanem egy nagyon elegáns színvilág. Na ezt vásároljuk majd meg ultra felszereltségben, úgyhogy eredetileg egyébként sztárejben gondolkodtunk neki, és ilyen sztárejt használnak napi szinten, aztán rájöttünk, hogy tulajdonképpen ugye két gyermekünk van, egy 5,5 és egy 2,5 éves, de hogy nem feltétlenül kell két ilyen nagy autó a családban, és amikor meglátta az első fotókat az E2-ről, akkor tudtam, hogy mentetetlen a szerelem, és hogy akkor nem sztárej lesz a második autónk, hanem az E2. És hát ugye ezért fontos az, hogy mennyire praktikus ugye modell nekünk, akik ugye talán emlékeznek, hallgató, sokszor beszélgettünk, hogy én, az én életvitelemnek meg az, hogy mi sokszor megyünk nagy, hosszú utakra. Én sokáig óckodtam elköteleződni a tiszta elektromos autók mellett, és mondtam, hogy nekem nagy alap plug-in az, ami jelenleg az életvitelbe belefér, hogy beülünk, ha mondjuk lemegyünk nyaralni, akkor gyakorlatilag például Starrail 1055 kilométeres kombinált hatótávon, nem tudom, akár hát Párizs szinte meg tudjuk közelíteni, de mondjuk Kopenhágát biztosan, vagy éppen ugye a déli irányba, akkor már egészen délre tudunk eljutni. Egyetlen teletankkal megtöltése, és hogy emiatt én picit mindig ilyen óvatos voltam, de ugye rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a feleségem alapvetően mire fogja használni az autót, gyakorlatilag a gyermekeket, ő maga ugye szaladgál a városban, környéken, ugye mi Etyeg, Biatorbágy, Budapest vonalon mozgunk, tehát a napi távok, nem hogy a napi távot, hanem tulajdonképpen akár 4-5 napot gond nélkül, ugye le tudna még akár a kisebb akkumulátoros kivitellel is fedni, hiszen ugye a kisebb akkumulátor az 33,35 kW-os, ezzel az autó egyébként egy 250 km-es tisztán elektromos hatótávot tud. A nagyobb akkumulátor, ami ugye a kisebb a Pro felszereltségnél, az összes többinél a Max Plus, illetve az Ultránál pedig a nagyobb 47,14 kW-os akkumulátor van. Ott bizony már 345 km-t tud az autó, és tudni kell a Geely-ről, hogy hogy nagyon-nagyon komoly, ugye a vezető fejlesztő az akkumulátor technológiáknak, és nagyon komoly a hatótáv megtartása, mondjuk az ilyen hőmérséklet extremitások esetében is. Tehát például ennek a short blade battery-nek mondjuk mínusz 10 foknál is még ilyen 96%-os a nominális hatótávhoz képest a valós hatótávja, tehát extrém téli hidegben is ez a 345 nem csökken mondjuk 320 alá. És ez nekünk bőven fed minden lehetőséget. Valószínűleg kisebb is fedett volna, viszont ahhoz nem elérhető a biton, tehát a rózsaszín mellé a fekete tete, úgyhogy nem volt választásom, ezt kellett megvennem.
1: Na, de zenélünk egyet, jó?
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Jazzy Street, a Jazzy autós magazinja. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Megint csak itt vagyunk, itt van velünk Varga Zsombor, a Jéri Közép-Kelet-Európai Marketing igazgató, és hát most tulajdonképpen a nagy kis újdonságról beszélünk, ugye az E2-esről, ami szerintem nagyon sokakat meg fog győzni Magyarországon is arról, hogy érdemes belülni egy ilyen kis elektromos autóba. Egyébként a töltését sebességesen rossz, de egy kicsit menjünk rá, akkor akkumulátorméret, töltési sebesség, megtehető hatótáv az már megvolt, akkumulátorméretünk megvolt, nézzük, hogy tudjuk tölteni az
2: autót. A töltés így van, ugye van egy 6,6 kW-os AC töltési opciónk, illetve a
1: sajnálom egyébként, ezt nem húzták föl 11-re, egy kicsit jobb lett volna.
2: Szó van arról, hogy majd a következő,
1: mert Európában generációnál
2: érkezik, viszont ugye pont azt nézték, hogy valójában ez egy ilyen városi rohangálós autó, tehát hogy tulajdonképpen ez már egy olyan elektromos autó, ami tulajdonképpen nem feltételezi azt, hogy valakinek otthoni töltési lehetősége legyen, hanem zseniálisan el tud működni.
1: Na de ezért lett a 11-es, egy bevásárlásnál egy boltnál ráteszik, és akkor...
2: Hát, de ugye, mint tudjuk most már, hogyha bármilyen bevásárló központban körbenézünk, szinte folyamatosan állnak, hát csak DC töltési lehetőségek vannak, vagy nagyon-nagyon megnőtt a DC töltési lehetőségek száma, és a kisebb aksinál egyébként ez 60 kW-os, a nagyobbnál pedig 80 kW-os maga a DC töltésnek a lehetősége, úgyhogy gyakorlatilag ez a 26 perc gyakorlatilag 10-80%-ra történő töltésidőt jelenti, ami tényleg beszadunk egy kisboltba, és meg vagyunk. Egyébként AC töltése pedig a kisebb aksi az 5,3, a nagyobb aksi az 7 órát vesz igénybe a teljes töltés ugye AC-val, de viszont az 10-100%-ra. Tehát az fontos megjegyezni.
1: De hát az reggelig simán feltölt.
2: Persze, tehát gond nélkül. Úgyhogy alapvetően pont erre a városi mozgásra szabták, és egyébként megint csak mi is kalkuláltunk, ugye, hogy az hogyan fog kinézni, és azt néztük, hogyha tulajdonképpen ilyen a nagyon drága 300 font per kilovattos, nem tudom, vagy sok kilovattos, vagy pedig ugye nyilván a legdrágább töltés,
1: igen.
2: Vagy túlárazott, legdrágább töltésnél jövünk ki, akkor jönnénk ki úgy körülbelül, hogy minthogyha egy ilyen 6 literes fogyasztású kis autóval mennénk, hogyha a normálabb, tehát valahol az a 150-180 forint közötti kilovattárral töltünk, ami a legtöbb most már, akkor gyakorlatilag egy ilyen 3-4 literes fogyasztás, ha pedig az otthoni töltésre megyünk rá, és még mindig nem elektromos áramra, csak az otthoni 70 körül, akkor meg ilyen 1-2 literes fogyasztásnak felel meg mondjuk egy hasonló méretű benzinautóhoz képest, tehát abszolút praktikus maga a használata. De a praktikumról azért még ejtenek néhány szót, mert hogy ugye elképesztő, az egy dolog, hogy nagyon látványos, mosolygós, vidám kis autóról beszélünk, nagyon biztonságos, ugye azért 345 kilométeres hatótáv a nagyobb esetén egy abszolút élhető társát teszi, viszont gyorsan tölthető, mint amiről beszéltünk, de hogy emellett érdekes, hogy abszolút a kategóriának a legnagyobb tárolókapacitását kínálja, hiszen amellett, hogy van...
1: Várjál. Ne felejtsd, nagyon fontos volt, Kurz Erzsivel mentem, aki az MT-nek a munkatársa, és ő benne van a Nemzetközi Éve Autója Választás zsűriében, beült az autóba, és azt mondta, hogy na ez igen. Be tudom tenni középre a táskámat, nem kell lehajtani a földre, az ülésre, egyszerűen megfogta, és így betett, és látod, na ettől lett ez egy olyan autó, amit a nők szeretni fognak.
2: Ez konkrétan egy feleségemnek az
1: egyik. Ez volt az élő példa, hogy igen.
2: Működik, igen.
1: Így lehet hölgyeket megvenni.
2: Egyébként az autóban 30-nál is több különböző tárolórekeszés és egyéb dolog van. Szereti a Gini nagyon egyébként az E5-ben, meg a Starry-ben úgy ott vannak, és a feleségem ezért is imádja a Starry-jünket is például, mert igen, az a klasszikus középre beteszi a táskáját, nem az ölében van, nem a lába alatt, nem hátulra kell raknia.
1: Na meg de... ők mit még matatnak benne.
2: Igen. És akkor van ott ugye a nagyon-nagyon praktikus az E2-ben, hogy az első, ez a kesztyűtartó hajtó, mert ez nem ez a klasszikus lehajtó, igen. Hanem ez konkrétan kihúzható fiók. Tehát nagyon-nagyon jól működik.
1: Gyereket lehet benne fürdetni.
2: Így van. Akkor a hátsó ülés alatt van egy tároló rés, amihez ugyancsak pluszban lehet rendelni egy ilyen fiókszerű kihúzót, tehát ott is van egy eltárolórekesz, de önmagában a csomagtartó is ugye 375 literes, ami abszolút egy meggyőző adat, és ha hozzáadjuk, hogy az orrészben pedig ott van egy 70 literes frank, tehát egy első csomagtartó, akkor pedig konkrétan a kategóriák a legnagyobb tárolókapacitását biztosítja. Egyébként ledönthető hátsó üléssel a hátsó csomagtartó is 1320 literre bővíthető, tehát ezzel meg kisebb szekrényt el tudunk hozni mindenki kedvenc bútor áruházából, és emellett ugye természetesen alapfelszereltségként érkezik egy nagyon komoly hangrendszer, egy infotainment rendszer, magyar nyelvű hangvezérléssel. A kis fiam azt imádják, ezt a High Geely hideg van, és már használják ugye minden autónkban, és meg High Geely húz le az ablakot, és akkor nagyon boldog a kettő, hogy az autó ezt csinálja. És gyakorlatilag emelt egy nagyon vidám karakter az autónak, ugye vegán bőr kivitel érkezik minden kivitel, egy sötétebb ilyen, sötét szürke és a fekete között, inkább ez a mély szürke az egyik opció, a másik pedig ilyen világos bézs színű. Akkor természetesen ez a Fly Me Auto infotainment rendszernek hívják, ugye kevesen tudják, hogy a Geely az egyike olyan autógyárt, aminek saját mobiltelefon fejlesztő cége van, és ez fejleszti ugye a Geely számára a saját infotainment rendszereket, illetve egyik annak a kettő autógyártónak, amelyhez saját műhold kapacitás köthető, ugye 64 jelenleg már a világ körül működő műholddal, amik pedig az over the air frissítésekre gondoskodnak, hogy ezek nagyon-nagyon gyorsan és nagyon könnyen érkezzenek meg. Ugye a központi kijelző meglehetősen nagy, 14,6 colos, tehát az egyik legnagyobb a kategóriában, és akkor van még a sofőr előtt egy ilyen 8,8 colos LCD mű kijelző, kétzónás audio vezérlésünk van, Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth kapcsolat, nyilván 4G házati kapcsolat, online navigáció, multimédia, ugye ott van a Geely alkalmazás, amiről távolról tudjuk ugye az autót hűteni, fűteni, beállítani, stb. Ugye gyakorlatilag elől.
1: Egyébként, bocs, de tényleg egy nagyon high-tech kis autó lett belőle. Azért szóltam csak bele, mert megint zenélünk egyet, de én, amit nagyon hiányolok benne, és az talán valahogy rá kéne őket dumálni, hogy tegyék oda a füleket a kormányhoz a visszatáplálás miatt, mert hogy baromi sokat segíteni abban, hogy még több kilométert lehessen kihozni belőle.
2: Az ilyen professzionális felhasználóknak, mint te, igen, de ugye
1: nem, egyébként elektromos autó tulajdonosok már rájöttem, hogyha belülnek egy elektromos autóba, előbb-utóbb kitör belülük ez a versenyszellem, hogy na mennyivel tudok még többet menni vele, és ebbe ez nagyon-nagyon sokat segítene. Az infotainment rendszerben ez egy kicsit bonyodalmasabb az elérése. Ez az összes kínai autónál így van, ők valami más filozófia alapján dolgoznak. Ilyenkor szoktam ezt az elegáns megjegyzést megtenni, hogy aki az infotainment rendszert csinálta, az jobb lenne a strandtapucsot gyártana, de egyébként meg úgy minden kéznél van, meg helyben van, és hogyha nem elektromos az autó, akkor meg tökre jól csinálja a dolgát, tehát nincsen vele baj, csak egy elektromostól egy kicsit több közelítést várunk abba az irányba, hogy én valóban úgy tudjam az autót vezetni, ahogy szeretném, de zenélünk egyet.
0: Jazzy.

0: Jazzy Street. Jazzy Street. A műsorvezető Bögös Sándor.
1: Na megint csak itt vagyunk, és akkor még ha minden igaz, akkor van egy blokknyi időnk arra, hogy még egy kicsit beszéljünk akkor erről az E2-esről.
2: Akik ezt a modellt használják, azt abszolút igénylik. Ugye elől van egy Type-A és Type-C USB csatlakozó, hátul is van egy Type-A út USB csatlakozó. Ugye az alapfelszereltségünk 4 hangszóró, a magasabb felszereltségünk 6 hangszórós audio rendszerünk van, az Ultránál van vezeték nélkül töltésünk. Nem is kezdek belesorolni a különböző vezetéstámogató technológiákban, mert 30, tehát elmenne a műsoridő, hogy ezt felsoroljuk.
1: Na még egy dolog, mert hogy nem hagylak élni, mert hogy nem az évlak, hogy te beszéljél. Gyakorlatilag ugye éppen amikor most volt az Euro NCAP-nek a tesztje, akkor már nagyon érdekes egyébként ők is rájöttek, hogy az nagyon beteg, amikor egy autó rángatja ki a kezedből a kormányt, amikor agresszíven támadnak rád a vezetéssegítő rendszerek, és azzal vagy elfoglalva, hogy kikapcsolgassad az összeset, és megszabaduljál tőlük, és ebben például a Geely megint nagyon jó pontszámokat szerzett, és ezért is van ez az a szuper 5 csillag, amit elhozott, hogy nem támad rád az autó, tehát a háttérbe finoman vigyázz rád, dolgoznak a rendszerek, de nem rondít bele a vezetés élményébe.
2: Sőt, ugye be tudsz állítani egy profilt, ami pedig az általad preferált használt biztonsági rendszereket hozza. Én nagyon kedveltem pont, én tesztelgettem ugye minden modellünknél itt az aktív biztonsági rendszereket, és más márkáknál, amikor tesztelgettem, akkor tapasztaltam azt, amit te mondtál, hogy egész ráttad, másrészt pedig ilyen tényleg kicsit agresszívan dobál jobbról balra, de gyakorlatilag a sáv két széle között dobál, és nem tart bent. Itt pedig amellett, hogy nagyon-nagyon szépen bent tart, hogyha leveszem a kormányról a kezemet, és szépen hagyom az autót tenni a dolgát, akkor nyilván először többször figyelmeztet, hogy hoppá-hoppá, vedd vissza az irányítás kormány, de közben ő kormányoz, és amikor eltelik a megfelelő másodpercnyi idő, akkor pedig úgy ítéli meg, hogy itt valami gond van, és akkor szépen elkezdi a lassítást, kirakja a vészfilókat, elkezdi a lassítást, és gyakorlatilag biztonságosítást hoz, és akkor aktiválja ugye az leállás után aktiválja a vészhívót, tehát hogy elképesztően figyeltek erre a dologra, de ami nekem még, és tudom, hogy te is, nem te is, hát gyakorlatilag kevés olyan autós újságírót ismerek, aki ennyire, ugye nyilván neked rallis múltal is a vezetési élmény egy fontos szerep. Annak ellenére, hogy egy kis autóról beszélünk, egy elektromos kis autóról, ami nyilván nem fogja felszakítani az aszfaltot, és mondjuk nem arról szól, hogy ti pontosan essünk be a kanyarokba és autózunk ki maximálisan, de nekem az volt a tapasztalatom, hogy pont azért, mert ugye a padlólemezbe került ez az elképesztően extrém módon tesztelt és nagyon-nagyon védett
1: hát RFE hangsík vannak benne, igen.
2: A akkumulátor, ezért ugye egy kicsit ilyen gokártosan, nagyon-nagyon jó, nekem nagyon kellemesen vezethető az autó, úgy alacsony az autónak a tömegközéppontja, és mondom annak ellenére, hogy senki nem sportautónak szánta, én azt tapasztaltam, és az volt a visszajelzési több újságírótól is, hogy nagyon kellemes volt a vezethetősége az autónak, ugye az akkumulátoron még azt nem említettük, hogy lítiumos foszfát egyébként maga az akkumulátor, de egyébként egy érdekes dibét, vagy egy ilyen kérdés, mert ugye mi azért hajlamosak vagyunk szakmabeliként, azt gondolom, hogy mindenki pont ugyanezekre figyel, és tudom, hogy te meg tudod téríteni a töltőnél a bármelyik melléd a töltőhöz beálló felhasználat, hogy akkor erre figyelnék, és ezt használja, de hogy alapvetően azt látjuk, hogy a jobb és újabb vásárló generációk már nem annyira akarnak ők maguk technikázni, azt várják, az autó csinálja meg mindent helyettük, és tudjanak maximálisan közlekedni. Persze örülnek, hogyha ők a lábtechnikával, egyéb dologgal még magasabb hatótávot tudnak kihozni az autóból, de nem tudom, hogy mondjuk a felhasználók 5%-án a nagyobb igény lenne arra, hogy ők biztosan, tehát egy nagy igény lenne arra, hogy akkor ők
1: nem véletlen egyébként, hogy nagyon sokan rakják be a füleket.
2: És ne bízzanak az autó regeneratív fékezésében.
1: De alapvetően... Egyébként nem hagylak megint csak élni. Tulajdonképpen adaptívban egészen jól csinált a visszatáplálás, de ugye amikor az ember megy egy elektromos autóval, akkor mindig érzi, hogy lehet, hogy itt ebbe a kanyarban most egy picit többet töltelék vissza, kevesebbet kellene fékezni, és
2: de te sportoló vagy,
1: környezetbarátabb is lenne a működtetése ezáltal. Szóval mindegy, végül a filozófia kérdése, van, aki belerakja, van, aki nem. Például nagyon nagy neves prémium gyártók közül se rakja okvetlenül mindenki bele a fület. Fejlesztenek egy nagyon jó adaptív rendszert, aztán azt tulajdonképpen megoldja a dolgokat.
2: Hát igen, de azért ne felejtsd, hogy gondolom neked is bőven, nekem 1 millió kilométer fölötti a van, ami a lábamban van az elmúlt 25 év alatt, gondolom, hogy te sem paraszkodhatsz ennél akár, ennek akár többszörese kapcsán is. Tehát te valóban tényleg valószínűleg érzed, tudod, hogy mi váltok, hogy lehetne még optimalizálni, de a legtöbb felhasználó az pedig csak élvezni szeretné a vezetési élményt, és azt gondolom, hogy az E2 ezt megadja, úgyhogy egy nagyon-nagyon-nagyon praktikus, trendi, vidámvárosi autó, és akkor beszéltük az árakról, nyilván most konkrét árakat nem fogunk a műsorban
1: onnan
2: mondani.
1: Egyébként.
2: Mondhatunk?
1: Hát mondjunk egyet, hogy egyáltalán hova árasztadok, mert nagyon fontos mostanában egyébként, azért kérdezek rá mindig az árakra, hogy nagyjából lássuk, hogy melyik piaci szereplő hogyan tudja elhelyezni árban az autóját. Tehát, hogy milyen versenytársak vannak egymással szemben?
2: Jó, most a belépő Pro felszereltséggel, az Enduro, ami szintén, amit említettem, nagyon-nagyon gazdag, nagyon sok minden benne van már a Pro felszereltségben is, de gyakorlatilag ugye 7.999.000 forint az induló ára, amelyet most ugye bevezetési kampány keretében az év végéig 7.499.000 forintért kínálunk.
1: Hát
2: tehát
1: most 7.5 millió.
2: Ez azt jelenti, hogy a B szegmensben torony magasan a legolcsóbb, tisztelenkre most adó, úgyhogy közben meg a leggazdagabb felszereltséget kínálja, és abszolút legjobb árértékarányú, és egyetlen egy önmagában a magyar piacon egyetlen egy elektromos autón egy A szegmensű, tehát egy kisebb kategóri, jóval kisebb és kevésbé fejlett autó egyébként, ami 9000 forinttal olcsóbb a Geely E2-nél, most itt az induló árnál, de mondom, egy másik kategória autóról beszélünk, tehát a második legolcsóbb elektromos autó, és gyakorlatilag a legolcsóbb B kategóriás elektromos autó. Nagyon-nagyon szerethető maga a modell, és azt gondoljuk, hogy azzal, hogy a már egyébként Magyarországon is egészen pozitív irányba alakuló tisztán elektromos autó penetrációt egy még magasabb irányba lökje, és akár ezt a B szegmest, ami egy tökéletes vadászterepel
1: egyébként
2: az elektromos meghajtásnak.
1: Na hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, segítettél az E2-es Geely bemutatójában, és egyébként a tesztvezetés után az ember tényleg azt mondja, hogy egy jó pofa, jó hangulatú, kellemesen vezethető elektromos kis autó, aminek jó az árazása, tehát lehet, hogy sokakat elgondolkodtad, hogy lehet, hogy érdemes átülni az elektromos autóba, és akkor azzal próbálkozni tovább. Hát a városokban, a városi közlekedésben, meg mindenhol ez most már azért nyugodtan lehetne trendi is, meg már réges-régen lehetne ilyen zónákat is csinálni, ahova már csak azzal lehet bemenni. De egyelőre én úgy gondolom, hogy ebben az árképzéssel egy kicsit közelebb hoztátok most az emberekhez megint az elektromos autózást, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm, itt láttam.
1: További jó hétvégét neked.
2: Köszönöm neked és hallgatónak is.
1: És köszönjük, hogy velünk tartottak. Vigyázzanak magukra, töltsék kellemesen a hétvége fennmaradó részét. Búcsúzik a műsorvezető Bögös Sándor. Viszont hallásra.
0: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Késő nyárias idővel ér véget a hét. Tüntetést tartottak a miniszterelnökség épülete előtt a szociális ágazat dolgozói. Új országos zöld hatóság jön létre. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. Tűz volt este egy karcagi autókereskedés telephelyén. A helyszínen először egy furgon égett, majd a lángok átterjedtek az abroncsokat tároló faházra és három másik autóra. A tűzoltók megfékezték a lángokat. Felmondja a kormány a 2022-ben a korábbi kabinet által kötött autópálya koncessziós szerződést, és feljelentést tesz az ügyben, jelentette be Magyar Péter miniszter.

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

Mindjárt hozom önöknek ide a Jazzy Lexikonban Monkey House kanadai jazz rock együttes Shotgun lemezét. A csapat zongorista énekes frontember egyébként leginkább a régi Steely Dan lemezekből meríti az inspirációt. A 70-es évekből is választottunk egy dalt, a Carvash egy sikeres amerikai vígjáték főcímdala volt, s a Rolls Royce kaliforniai soul csapat vezette vele a Billboard listát. Elsőként Michelle Simonel argentin jazz és elektrobosszanova énekesnőt halljuk, aki feldolgozásokat szeret készíteni, ezúttal a Behind Blue Eyes szól tőle, e dalt korábban a Who együttes, majd a Limp Bizkit vitte sikerre.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Heimpál Országos Gyermekgyógyászati Intézet elődje az Állami Gyermekmenhely 1907-ben épült fel Ybl Miklós tervei alapján, hogy az 1901-ben hozott gyermekvédelmi törvény értelmében az elhagyott gyermekekről való gondoskodás központja legyen. Az általában Lelencháznak nevezett intézmény csak központi elosztóhely volt, ahonnan vidékre nevelőszülőkhöz adták ki a gyerekeket, de egyúttal kórházat is rendeztek be, mely a II. Világháború előtt már 500 ágyjal rendelkezett.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Dracula személye elsősorban Bram Stoker írregényírónak köszönheti, hogy a 20. században ismerté vált. Ő kapcsolta össze először a vámpirokkal kapcsolatos kelet-európai hiedelmeket Vlad Tepes személyével, amikor 1897-ben megírta világhírű regényét, a Draculát. A történet 1931-ben vált világhírűvé a Dracula című amerikai filmnek köszönhetően, amelynek címszerepét a magyar Lugosi Béla alakította. 2003-ban az éjleple alatt helyezték el a Városligeti Vajdahunyadvár délkeleti fülkéjében Dracula szobrát. Az alkotás valójában a Hollywoodban is nagy karriert befutott Lugosi Bélát ábrázolja, aki a filmtörténelem leghíresebb Draculája volt. Ez a szobor tekinthető a főváros első gerilla szobrának.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mi kell egy jó délutánhoz? Egy kellemes hely, jó társaság, néhány óra, amit nem kell sietve eltölteni, és a Jazzy. Jazz Kovács László, a Happy Hours és a Jazzy DJs szeptember 25-én kiköltözik a stúdióból, és élőben jelentkezik a Mérleg utcai Mamazon Vibe Hotel Downtown szállodában található Funky Budapest Bistro and Barból. Aztán jöhet az este. Az élő Happy Hours után Jazzy DJ gondoskodik a felhőtlen szórakozásról. Szeptember 25-én a Jazzy nem csak hallható, de látható is lesz a belvárosi Mamazon Vibe Hotel Downtown Funky Budapest Bistrójában. Az esemény ingyenes, de a limitált befogadó képesség miatt a részvétel regisztrációhoz kötött. funkybudapestbistro.com/regisztráció. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Marad a kellemes őszi idő, szeptember végéig utalják a dízel támogatás első részletét. Felvételi zárlatot rendeltek el a szegedi koraszülött osztályon. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Hatályba lépett a dízelautók támogatási rendelete. A kormány az év végéig 20 000 forintot biztosít a legfeljebb 110 kW teljesítményű dízelüzemű személygépkocsit használó magánszemélyeknek a gázolaj áremelkedésének kompenzálására. A Magyar Államkincstár a támogatást 4 részletben folyósítja a jármű üzemben tartójának. Az első részletet szeptember 30-án utalják. November végéig postázzák az iskolakezdési utalványokat. A 100 000 forintos támogatás első felét már korábban bankszámlára utalta a Magyar Államkincstár. A második 50 000 forintos részt vásárlási utalvány formájában kapja meg a 400 000 jogosult gyermek családja. Az utalványokat március 15-ig lehet felhasználni. Felvételi zárlatot rendeltek el a Szegedi Egyetem koraszülött intenzív osztályán. Előzőleg 3 csecsemőnél mutattak ki olyan nehezen kezelhető baktériumot, amely veszélyes a gyenge immunrendszerükre. A fertőzött babák tünetmentesek, ellátásuk az óvintézkedések mellett biztosított. Minden eddiginél többen fordultak meg nyáron Ferihegyen. 6 millió 200 ezer utast regisztráltak, ami csaknem 14%-kal több a tavainál, tájékoztatott a Budapest Airport. A Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérről augusztusban a legtöbben London, Tel Aviv és Isztambul felé indultak. Az alvázra rögzített kézigránátokkal akarta átlépni a bosnyák-horvát határt egy magyar férfi. A rendőrök és a vámosok ellenőrzés közben figyeltek fel az autóaljáró erősített csomagra, amelyből 2 M75 típusú kézigránát került elő. A 25 éves férfit a horvát hatóságok őrizetbe vették, és büntető feljelentést tettek ellene. Vasárnap is sok programmal várja a látogatókat Budapesten az autómentes hétvége. Meg lehet nézni a Könyves Kálmán körúti, 1908-ban épült Ferenc Áram átalakítót, a BKV Szentendrei és Deák téri múzeumában pedig nem kell belépőt venni. A Vámház körúti villamospályán járműbemutatót tartanak, a Szabadsághídon nosztalgia járművek, játszó busz és villamosban kialakított ajándékbolt is várja az érdeklődőket. Még egy napig tart a nyáriasan meleg idő, holnap is sok napsütésre számíthatunk eső nélkül. Északon, északkeleten megélénkül a szél, éjszaka 9-15, napközben 25-30 fok várható. Hétfőn egy gyenge hideg front érkezik néhány fokos lehűléssel.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban hétvégére lezárták a Szabadsághidat, a Vámház körútat a Lónyay utcáig, illetve a Műegyetem rakpartot rendezvény miatt. A 47-es, a 48-as és a 49-es villamos nem közlekedik. Az 56A villamos meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és Kelenföld vasútállomás, a 61-es villamos szintén meghosszabbított útvonalon Hűvösföld és a Városháztér között közlekedik, 61B villamos jár Hűvösföld és a Savoya Park közötti szakaszon. A 83-as trolibusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint, a 223E autóbusz szintén terelve közlekedik, nem érinti a Fővám tér megállót. A 6. kerületben a Nagymező utcát lezárták a Mozsár utca és az Andrássy út között szintén egy rendezvény miatt. A 70-es és a 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, több megállót nem érint. Rendezvényt tartanak vasárnap estig a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. Ma 19 óráig N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Boráros tér és a Jászai Mari tér között. Siling Zsolt, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.